0: a balzak. Mindig egészséges írtózat
1: és beteges vonzalmak.
0: Szóra magát az osztatlan egész bírtuk a fontosabbakat. Sorokba szedtük majd a sorok között, nyílt úton elindultunk. De már nem kimere látod, inkább már mint egy valódi kis család, amivé összeálltunk több a tagok összegénél. Amit kiad az egyenlet, nő az állandók száma, és fogynak az ismeretlenek, ahogy mi az egy nyelven beszélők egyetértésben haladunk egy irányba.

Különleges vonzalmak tartanak meg ellenében a zajnak, a hangzavar, semmi héza. Ja, ez itt a balza. Matek, fizika, földrajz, biosz, töri, magyar szak, semmi hézag, ez itt a balza. A lassan országos semmiből szóban növény startup. Szóban növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény, növény

kelem séta, vár Sándor Ákos egy utca két végében, legénylakások, mindig azonos indok, zenéjünk szóljon hip-hop, csináljuk a sajátunk, nem érdekel ki mit mond, az én nevem Dink, jó MC.